0: Certo.
1: Tornando.
0: Ott van a Péter.
1: Nem tudom, vagyunk itt egy párat.
0: Ő tudja ki az, nem?
1: Olyan magas. Fekete, kávé 22. Sápat, idegesen rácsolja a szája szélét, 5 percek itt rágyújt. Elég csúnyán beszél, ja? És van rajta egy piros pulóver. Pár szót találkoztam.
0: Mindegy. Ha előtte nem mondja meg, aki ugye a nővére kereste, az ő számom 4-45-80, a rögen meg tudja, kösz.
1: Ne tegyen, haló? Este, szóval csak mit szólt.